0: Iki enek bose Marina.
1: Marina.
0: Bocahe ning ngono.
1: Sing endi to?
0: Enek. Endi to, Mang?
1: Endi?
0: Cah ning endi, Mang?

0: Ngopo?
1: Ora.
0: Cangkemku apik. Sing jujur wae wong wedok nek ngomong kudu sing jujur.
1: Cangkemmu, cangkemmu.